Sándor, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor, Levan, Sándor

0: hölgy megragyogta a gödről, hogy mindjárt kihasadt.
1: Magyarul
0: elhoztam a szembúzának a kenyerét.
1: Sajnálj!
0: Magyarul fa vesszőnek a magyarulját. Sajnálj meg én,
2: hogy mindjárt kihasadt. Elhoztam a szembúzának a kenyerét. Magyarul fa vesszőnek a magyarulját. Sajnálj meg én.
3: Hát hova le?
4: Jaj, jaj.
1: Hát elbújtosan.
3: Hát miért sírsz? Hát elbújtosott a királyfi. Hát hova lett? Hát elbújtosott.